YouTube subscribe tesztelmet, hogy most lesz, hogy egy lóhat tudom találni, mert hogy egy kudmas jut a lelkül, hogy itt a fel, mert a tudatosan, hogy ki kell a papát, az így most, hogy értem erre, mondjuk, hogy is ott maga, hogy tényleg egy gyilkosak.